0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene.
0: Fan FM.

Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Van FM Rádió, fülig zene.

0: Fültől fülig. Fan FM. Minden a fülnek. Fan FM. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
1: Fülig zene.
0: Fülig zene.

0: Minden sláger
1: nálunk szól.
2: Sziasztok!
3: Mi vagyunk a New Level Empire.
0: Ez itt az új dalunk.
4: Hallgassátok nagy hangerővel.
1: Napjaink legjobbjai.
5: Hi, we're Clean Bandit. This is our new single.
0: Fan FM Rádió.
1: Fan FM Rádió.

0: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fülig zene.
0: Fülig zene.

0: Félig zene, félig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Félig zene.
0: A jóból sosem elég. Magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Félig zene.

0: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör, italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postai hivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
1: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
2: Igen, miért?
1: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
2: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
1: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
2: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
3: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
2: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
4: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán- és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg- és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
5: Reklámot hallottak!

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvastasd be a Lidl Plus kártyát, és egyszerűen használd ki az alkalmazás ajánlatait. A bőr nélküli sertés hasrész 100 g-onként 1,89 bani a Lidl Plus-szal. A fél kilós szeletelt pilosz sajt 14,99 bani a Lidl Plus-szal. És a 2 literes Team Bark Cool húsítő 4,64 bani 2 darab vásárlása esetén.
2: Lidl 15 éve igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.

0: sorry. Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Sam Fender és Olivia Dean Rain Man című dala olyan, mint egy futó nyári zápor, segít elviselni a nagy-nagy kánikulát, és ilyen kellemesen lehűti a levegőt, meg ilyen nagyon vidám és ilyen nagyon könnyed, legalábbis szerintem olvasatomban. 8 óra múlt 5 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket, fülig zenékkel az elmúlt 30 évből. Ehhez csatoljuk napjaink legjobbjait, is már is indulhat jó tempóban, jó hangulattal a hétfői kotyogó. A mai napon, június 29. napján Pál, illetve Péter nevű hallgatóinknak kívánunk egy nagyon boldog névnapot, tesszük mindezt a hét első dolgozó napján, és persze küldünk már így előzetesben egy ajándékdalt.

0: Benefem Rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben.
1: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan. Bárhol.

0: Fresh Adaptation, New Heart, 4:09 után 4 perccel.
1: 3 napig tart. Kotyogó.
0: Bízom benne, hogy ebből a fizetésnek nevezett csodából azért a van még, így igaz, hogy hónap végén járunk, hiszen 29-ét jelzi a kalendárium. A mai napon Pál, illetve Péter és Beáta nevű hallgatóinkat köszöntjük. Péter Pál napja tulajdonképpen az aratás kezdete, mindez 626 éve, azaz 1400 óta. Ezen a napon megszentelték az arató eszközöket, Szent Péter apostol volt az első pápa, a pápák és halászok védőszentje, Szent Pál a nemzetek apostola, a laikus apostoli munka az Actio Catholica Cursillo mozgalmának a védőszentje. 22 éve ezen a napon tartjuk a Nemzetközi Duna napot. 570 éve a pápa elrendelte a déli harangszót. 126 éve született Antoine de Saint-Exupéry, francia regényíró pilóta, legismertebb műve a Kis Herceg. 126 éve a svéd királyi tanács testület jóváhagyta a Nobel alapítvány alapszabályát. 118 éve született Szekula Mária festő, szobrász, barlang kutató. 96 éve Firenzében született Oriana Fallaci, olasz írónő, újságíró, aki vezető politikusokkal készített interjúkat. A kalendárium rovatunk végére az ajándékot is előkészítettem. Hamarosan érkezik a Velvet Funk, valamint a Stuck on You.
2: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor portörölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsilhaa gyorsan már 5 percen belül hat és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Az a mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Reklámot hallottak.

0: Azt mondják a szakemberek, hogy nem csak a csokin keresztül vezet az út a boldogsághoz, ezt csak azért mondom, mert ha mondjuk nehezebben indul a hétfő, úgy érzi, hogy kellene egy kis boldogság hormon löket, akkor bizony van néhány dologom a felsorolásban. Előtte persze meghallgatunk egy újabb dalt, és nyilván utána jönnek ezek a különleges csemege finomságok, ha úgy tetszik, amik a csoki helyett megpörgetik a boldogság hormonjainkat, nem mintha bármi baj lenne a csokival.
1: Fun FM Rádió. Főleg zene.

0: A jó reggel nem a sietségről szól, hanem arról a 10 percről, amikor a kávé illat és a gondolataink végre összeérnek. Az az igazság, hogy gondolataim ugyan megvannak már, de a kávé illattal egy icipicit megkéstem. Szó szerint magvas gondolatokkal jövök ma reggel, és jó reggelt kívánok, főleg azoknak, akik később kapcsolódtak be a mai kotyogóba. Azt mondják, hogy a magas kakaótartalmú étcsokoládé bizonyítottan serkenti a boldogság hormonok termelődését. Megtalálható benne a fenil-etil-amin rövidítése, a PEA, vagyis a szerelmi molekula, ami a vonzalom hatására is felszabadul az agyban. A kakaó koffein és teobromin tartalma pedig azonnali energialökettel és enyhe eufóriával ajándékoz meg bennünket. Ha viszont a csokin túl is keressük az életet, a legjobb, egészségesebb alternatívák különböző hormonok turbózására itt vannak elérhető távolságban. A szerelmi molekula, a PEA, ha nem csoki, akkor az érlelt kemény sajt, például a parmezán vagy a cheddar legjobb forrásnak számít. Reggelire mehet egy jó kis cheddaros szendvics például. Aztán itt van a dopamin, motiváció és cselekvési vágy, a magas fehérje tartalmú húsok, csirke, pulyka, hal, a tojás, valamint az avokádó és a mandula pörgetik fel a legjobban a dopamin szintet. Reggelire jöhet egy kis tojás avokádóval, vagy némi friss pulyka vagy csirke sonkával. Aztán itt van a természetes fájdalom, csillapítás és az eufória, ezt az endorfinnak köszönhetjük. A nagyon csípős ételek kapszaicin tartalma vészhelyzetet színlel a szervezetben, ami válaszul az endorfinnal, árasztja el az agyat. Ilyenek a bogyós gyümölcsök, például az áfonya, eper szintén hatásosak. Reggelire is mehet egy endorfin löket, mondjuk egy áfonya smoothie-ban. Aztán a szerotonin sem elhanyagolandó, mondjuk ő a nyugalomért és a jó alvásért felelős elsősorban. A banán, az ananász, az apehely és a zöldtea a kiváló triptofán és B6 vitamin források, így gyorsan stabilizálják a hangulatot. Mondanom sem kell, hogy egy jó kis banános apehely reggelire napindítónak tökéletesen megteszi, és még mindig van egy Jolly Joker a tarsolyban. Ha egyetlen mindenes alapanyagot keresünk, ami a PEA, a dopamin és a szerotonin szintjét is egyszerre emeli, akkor dióban, mandulában, kesódióban vagy több magban kell gondolkodni, ugyanis a felsoroltakban a legjobb minőségben és mennyiségben jelennek meg. Ezek a különböző vegyi anyagok, amik nyilván a szervezetünket megpörgetik, azaz az olajos magvak jelentik a legjobb választást.
1: Reggeli kávé. Vidám száj. Fun FM. Amit hallgassál.

0: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: A következő járra meg lesz a csípe!
0: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
2: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvastasd be a Lidl Plus kártyát, és egyszerűen használd ki az alkalmazás ajánlatait. A bőr nélküli sertés hasrész 100 g-onként 1,89 bani a Lidl Plus-szal. A fél kilós szeletelt pilos sajt 14,99 bani a Lidl Plus-szal. És a 2 literes Team Bark Cool húsítő 4,64 bani 2 darab vásárlása esetén.
3: Lidl, 15 éve igazán megéri.
4: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz, kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót. A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával és élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Fortéval. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta 2x1 kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: Reklámot hallottak.

8:09 volt, 6 perccel, jó reggelt kívánok. Gondolom mondanom sem kell, hogy a vizet azt folyamatosan inni kell. Vörös riadó van jelenleg is érvényben. Ez azt jelenti, hogy a csúcsérték a mai napon akár a 32-33 Celsius fokot is elérheti. Nem kell megvárjuk, amíg a szomjúság érzés kialakul. Folyamatosan kortyolni kell egy pohár vizet. A legjobb, hogyha mondjuk a reggeli kávé mellé a kezünk ügyébe készítjük azt is.

0: a legjobb társ a munkában is. Fun FM 87,6.
1: Történelmet írt Kanada a labdarúgó világbajnokságon, a társházigazda válogatott jutott elsőként a legjobb 16 közé, miután az egyenes kieséses szakasz nyitó meccsén a ráadás 92. percében Steven Eustáquio góljával 1-0-ra legyőzte Dél-Afrikát Inglewoodban. Bár a meccsen végig Kanada dominált, az afrikaiak szerzett védelmét rendkívül nehezen tudták feltörni. A hajrában még a Bayern München sérülésből visszatérő sztárja Alfonso Davies is pályára lépett. Kanada a története során most először jutott VB 8-at döntőbe, ahol szombaton Houstonban a holland-marokkói párharc győztesével csap majd össze.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Étel után puffadás, kell nekem egy változás. Nem használok autót, ebéd után sétálok. Vitaminadagom szép, mérek ásványt, fehérjét. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem. Emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású Kebene Enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene Enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Reklámot hallottak.

A 31-33 Celsius fokot is elérheti a mai napon a csúcsérték, így van néhány biztonsági tipp, amit érdemes figyelembe venni és betartani. Például, amit már korábban is említettem, gondoskodni kell a hidratáltságról, sok vizet kell inni egész nap, és lehetőleg kerülni az alkohol és koffein fogyasztását, mert azok bizony dehidratálják a szervezetünket. Mindenképpen korlátozni kell a kültéri tevékenységeket, főleg délelőtt 10 és délután 4 óra között, amennyire megteheti, maradjon beltérben. Ha szabadban dolgozik, akkor tartson mindenképp gyakori szüneteket árnyékban. Töltsön időt légkondicionált helyeken, például otthonában, bevásárló központokban vagy egy nyilvános helyen. Szükség esetén látogasson el egy hűtőközpontba, főleg, hogyha úgy érzi, hogy nagyon-nagyon melegszik a teste, és nem akar mondjuk hűlni magától. Viseljen mindenképpen könnyű ruházatot. Laza, világos színű ruhákat kell ilyenkor hordani, hogy hűvösen tartsuk magunkat. Segít a hideg zuhany vagy fürdő, ez is csökkenti a testhőmérsékletünket. Ugyanakkor érdemes figyelembe venni, hogy ellenőrizni kell a veszélyeztetett személyeket, biztosítva, hogy az idős, beteg vagy fiatal személyek hűvös helyen tartózkodnak és hidratáltak maradnak. Kerülje a megerőltető tevékenységeket, hűvösebb időre halassz el az olyan munkákat, mint például a kinti, illetve, hogyha sportembernek számít, akkor válasszon olyan mozgásformát, vagy olyan távot, vagy olyan tevékenységet, ami ebben a rendkívüli melegben nem terheli meg túlságosan a szervezetét. Ugyanakkor érdemes figyelemmel követni az időjárás jelentéséget és a hatóságok tanácsait, annak érdekében, hogy mindig napra kész maradjon. 4 perc marad hát a 9 óráig, hamarosan friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfő délelőttől kedd délelőttig vörös, illetve narancssárga hőségriasztást adott ki az ország nagy részére. Vörös jelzés lesz érvényben hétfőn 10 órától kedd 10 óráig, a Bánságban, Körösvidéken, Máramarosban, Erdélyben, Moldvában, Olténiában, valamint Munténia nyugati felében. Az érintett térségekben rendkívül magas nappali hőmérsékletekre kell számítani. A csúcsértékek 35 és 41 Celsius fok között alakulnak. A legmelegebb a Bánságban és a Körösvidéken lesz. A hőérzet rendkívül megterhelő lesz, és a hőmérséklet páratartalom mutató meghaladja a kritikus 80-as határértéket. Az éjszakák sem hoznak számottevő enyhülést, trópusi éjszakák várhatók. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 17 és 25 Celsius fok között alakul. Narancssárga figyelmeztetés van érvényben Dobrudzsában és Munténia keleti felében. Ezekben a régiókban tovább fokozódik a hőhullám, a nappali csúcshőmérséklet a Dunadeltában 32, míg másod 38 fok körül alakul. A minimumok 20-24 fok között várhatók, így itt is trópusi éjszakákra kell készülni. A meteorológusok felhívják a figyelmet, hogy kedden a hegyvidéki területeken megnő a légköri instabilitás, ezért záporok, zivatarok kialakulására is számítani lehet. A kánikula miatt az egekben jár a villanyára mára. A kora esti órákban a legdrágább, amikor nem termelnek a napelemparkok, ellenben nő a fogyasztás. Tegnap 1171 lej per megawatt óra volt a másnap szállítandó villanyáram a hazai nagybani piacon, írja az economica.net. Ez a legnagyobb ár az Európai Unióban. Magyarországon sem sokkal jobb a helyzet, ott csak 1 euróval kerül kevesebb az elektromos energia. A térségben, Bulgáriában a legolcsóbb a villanyáram, téli szomszédunknál 90 euró per megawatt órás áron kereskednek vele. Az Európai Unióban, Svédország északi régiójában és Finnországban kerül legkevesebbe a megawatt óra, mindössze 11, illetve 24 euróba. Az írásbeli vizsgákkal folytatódik hétfőn az érettségi, írja az Azure Press. Az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott menetrend szerint hétfőn román nyelvből és irodalomból, kedden a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, július 2-án csütörtökön a választott tantárgyból vizsgáznak az érettségizők, pénteken pedig anyanyelvből mérik fel a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók tudását. Az érettségi vizsga első eredményeit július 7-én délig teszik közzé. A vizsgázók aznap délután 2 és este 6 óra között, illetve július 8-án és 9-én tekinthetik meg a dolgozataikat, és nyújthatnak be óvást. A végleges eredményeket július 13-án közlik. Az érettségi

0: Kompetencia vizsgái már lezajlottak, ezeket június első felében tartották. Az írásbeli vizsgákra csaknem 131 ezer diákot várnak, közülük mintegy 116 ezeren az idén végeztek, körülbelül 15 ezeren korábbi évfolyamokból jelentkeztek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időjárásra kell készülni, igencsak magas hőmérsékleti értékekkel. Csíkszeredában jelenleg 20 fok van, a csúcsérték 31-33 fok közé emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
1: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
0: 9 óra múlt 5 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a mai kotyogó egy újabb órája. Én Günther Ottó vagyok, ismételten köszöntöm Önöket. Tame Impala, Now the Warning, the Demi Lovato, a BTS, és még sokan mások csatlakoznak hozzánk a hétfői ritmusban. Ha kedvük van, tartsanak velünk!

0: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Rinxil HA gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Rinxil HA féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
2: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő. Esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: Reklámot hallottak.

0: Sister Sister, Stage of Fire with Fire, 2010-ből szólt a dal, Fülix zenék között az elmúlt 30 év, és napjaink legjobbjai szólnak.
1: Itt vagyunk otthon, 87,6 Fun FM Rádió.

Átszervezi romániai járathálózatát a Wizz Air, ezért több nemzetközi járatát is megszünteti az év második felétől. A légitársaság elsősorban a temesvári, krajovai és brassói repülőtereket érintő változásokról számolt be. Szeptember közepétől megszűnnek a Temesvárról Prágába, Berlinbe, Frankfurt-Hamba, Nürnbergbe és Bázelbe közlekedő járatai. Emellett a Krajova-Nápoly, valamint a Brassó-Nürnberg útvonalat is kivezetik a menetrendből. Ugyanakkor a Wizz Air közlése szerint a hálózat átszervezésének és a kapacitások hatékonyabb kihasználásának az okán döntöttek így. A légitársaság tájékoztatása szerint az érintett utasokat közvetlenül értesítik, és természetesen választhatnak a jegyárának visszatérítése, utazási jóváírása.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Változott a textil hulladék egyik gyűjtőhelyszíne, hívja fel a figyelmet Csíkszered a Városháza. A piacon lévő konténert áthelyezték a Neszt bevásárló központ melletti hulladéktároló szomszédságába. Ezentúl új helyszínen használható a környezettudatos hulladékgyűjtés érdekében.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvastasd be a Lidl Plus kártyát, és egyszerűen használd ki az alkalmazás ajánlatait. A bőr nélküli sertés hasrész 100 grammonként 1,89 bani a Lidl Plus-szal. A fél kilós szeretelt pilos sajt 14,99 bani a Lidl Plus-szal. És a 2 literes Team Bark Cool húsítő 4,64 bani 2 darab vásárlása esetén.
4: Lidl, 15 éve igazán megéri.
5: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
6: Reklámot hallottak.

0: Fülig zene, fülig mosoly.
1: Fülig rádió.
2: Mozi, koncert, vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
3: Június 30-án kerül sor az újraindított Ezüst Akadémia 4. előadására a Szakszervezetek Művelődési Házában. Dr. Nagy József történész Székelyföld és Csíkvár megye 1944-ben a német megszállástól a szovjet megszállásig című előadását déli 12 órától hallgathatják meg az érdeklődők. Az előadás időtartama körülbelül 60 perc, amelyet beszélgetés követ.
2: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

sexy people.

0: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör? Italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postai hivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
1: Reklámot hallottak!

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Rendkívüli hőség miatt vörös és narancssárga riasztást léptetett életbe az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország szinte teljes területére. A legmagasabb fokú vörös jelzés holnap délelőtt 10 óráig érvényes, Erdélyben, a Bánságban, a Körösvidéken, Máramarosban, Moldvában, Olténiában, valamint Munténia nyugati felében. Ezekben a régiókban 35 és 41 fok közötti csúcsértékekre kell készülni. A hőérzet rendkívül megterhelő lesz, és a páratartalom mutató mindenütt meghaladja a kritikus 80-as határértéket. Az éjszaka sem hoz enyhülést, igazi trópusi éjszakák várhatók, 17 és 25 fok közötti minimumokkal. Dobrudzsában és Munténia keleti felében narancssárga figyelmeztetés van érvényben, ott 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. A meteorológusok figyelmeztetnek, kettől a hegyvidéki területeken már megnő a légköri instabilitás, így a záporok és zivatarok kialakulásának valószínűsége is. Az írásbeli vizsgákkal folytatódik hétfőn az érettségi, írja az Azure Press. Az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott menetrend szerint hétfőn román nyelvből és irodalomból, kedden a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, július 2-án csütörtökön a választott tantárgyból vizsgáznak az érettségizők, pénteken pedig anyanyelvből mérik fel a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók tudását. Az érettségi vizsga első eredményeit július 7-én délig teszik közzé. A vizsgázók aznap 14 és 18 óra között, illetve július 8-án és 9-én tekinthetik meg a dolgozataikat, és nyújthatnak be óvást. A végleges eredményeket július 13-án közlik. Az érettségi kompetencia vizsgái már korábban lezajlottak, ezeket június első felében tartották. Az írásbeli vizsgákra csaknem 131 ezer diákot várnak, közülük mintegy 116 ezeren az idén végeztek, körülbelül 15 ezeren korábbi évfolyamokból jelentkeztek, írja a Masszol. A kánikula miatt az egekben az áram ára Romániában. A hazai nagybani piacon a tegnapi nap folyamán megdőlt az uniós rekord. A másnap szállítandó villanyáram ára elérte az 1171 lejt, vagyis a 224 eurót megawatt óránként, ami jelenleg a legmagasabb ár az egész Európai Unióban. Összehasonlításképpen a térségben, Bulgáriában ugyanez mindössze 90, míg Finnországban csupán 24 euróba kerül. A szakemberek szerint az árak a kora esti órákban ugranak meg a leginkább. Ekkor a csúcsár a 4250 lejt, azaz a 811 eurót is eléri. Mivel a napelemparkok már nem termelnek, a fogyasztás viszont óriási. A hőség ráadásul a termelést is korlátozza. Szélcsend miatt állnak a szélturbinák, a meleg hűtővíz miatt csökken az atomerőművek kapacitása, és a hőségben a napelemek hatásfoka is romlik, így az ország jelentős importra szorul. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint tiszta égbolt mellett száraz napos időjárásra kell számítani, magas hőmérsékleti értékekkel. 23 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 33 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 10 óra múlt 4 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel. Ha van még kávé, tartsa a keze ügyében, de ne feledkezze meg egy jó nagy pohár vízről sem, hiszen folyamatosan melegszik az időjárás, és ne várjuk meg, amíg kiszáradunk.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Kygo and Khalid, valamint Griffin közös dala szólt, ez volt a Save My Love. 4:11 múlt 3 perccel, folyamatosan emelkednek az értékek, ezt mindenképpen figyelembe kell venni, nehogy valaki hőgutát kapjon, mert az bizony veszélyes tud lenni, meg hogyha nem is olyan erős a napsugárzás, már azért nem árt az árnyékosabb helyeket választani, főleg délután, azaz délelőtt 11 és délután 3 óra között. Ne tartózkodjanak tűző napon, mert vörös riadó van érvényben, a csúcsérték a 33 fokot is elérheti, és tudom, hogy soknak tűnhet, hogy ilyen sűrűn hívom fel a figyelmüket rá, de erre sosem elég.
1: Mindent a fülnek.
2: Fan FM Rádió. Fülig
1: zene. Fan FM.

0: Dance.
1: Már nem változik semmi, hátra dőlsz és csak hagyod menni. Üvöltenél, hogy jobb lesz ez így, de már úgysem hallja senki.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak.

0: az idei nyár egyik nagy magyar slágere, 10:30 után 4 perccel itt a Kotyogóban. A szárazság miatt a klasszikus szúnyog inváziók elmaradnak, de a klímaváltozással 3 új agresszív, nappal is aktív, idegen honos faj jelent meg a szúnyog piacon, ha fogalmazhatok így. Ezek pedig trópusi betegségeket is terjeszthetnek. Ilyen az ázsiai tigris szúnyog, a koreai szúnyog, valamint a japán bozót szúnyog. A kemikáliák helyett a hagyományos és természetes módszerek szerencsénkre velük szemben is hatásosak. A borsmenta, citromfű, eukaliptusz, teafa, levendula, bazsalikum és rozmarin illatát kifejezetten utalják. Érdemes belőlük permetet készíteni, vagy közvetlenül a teraszra kiültetni ezeket. A sárga ledizzók nem verik át őket, a lámpafény az bizony egy tévhit, mert ugyanis nem a fény, hanem a testünk szén-dioxid kibocsátása és hője vonzza a vérszívókat. A fokhagyma fogyasztása után a bőrön távozó illóolajok, illóanyagok vagy a hígított almaecetes borogatás erős savas illata összezavarja a szúnyogok érzékszerveit, azaz külsőleg tudjuk magunkat maszkolni, de a legfontosabb lépés, meg kell szüntetni a ház körül a legkisebb pangó vizeket is. Egy kint felejtett vödör, virágalátét vagy gumiabroncs, tökéletes bölcső ezeknek a kis vérszívóknak a szaporodásához.
1: Új zenék és slágerek, a legfrissebb ritmusok a város felett. Fun FM Rádió.

The Saturday Stations Issues 2008-ból 7 perccel 11 óra előtt. Hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fun FM hírszolgálattól. Előzetesben az európai országok közül Romániában lesz a legmagasabb az energia ára a következő időszakban, derül ki a Digi 24 elemzéséből. Ennek oka az alacsony tároló kapacitása, hőhullám és a termelési egyensúly hiány.

0: rendkívüli hőség miatt vörös és narancssárga riasztást léptetett életbe az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország szinte teljes területére. A legmagasabb fokú vörös jelzés holnap délelőtt 10 óráig érvényes. Erdélyben, a Bánságban, a Körösvidéken, Máramarosban, Moldvában, Olténiában, valamint Munténia nyugati felében. Ezekben a régiókban 35 és 41 fok közötti csúcsértékekre kell készülni. A hőérzet rendkívül megterhelő lesz, és a páratartalom mutató mindenütt meghaladja a kritikus 80-as határértéket. Az éjszaka sem hoz enyhülést, igazi trópusi éjszakák várhatók 17 és 25 fok közötti minimumokkal. Dobrudzsában és Munténia keleti felében narancssárga figyelmeztetés van érvényben, ott 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. A meteorológusok figyelmeztetnek, kettől a hegyvidéki területeken már megnő a légköri instabilitás, így a záporok és zivatarok kialakulásának valószínűsége is. Az írásbeli vizsgákkal folytatódik hétfőn az érettségi, írja az Agere Press. Az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott menetrend szerint hétfőn román nyelvből és irodalomból, kedden a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, július 2-án csütörtökön a választott tantárgyból vizsgáznak az érettségizők, pénteken pedig anyanyelvből mérik fel a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók tudását. Az érettségi vizsga első eredményeit július 7-én délig teszik közzé. A vizsgázók aznap 14 és 18 óra között, illetve július 8-án és 9-én tekinthetik meg a dolgozataikat, és nyújthatnak be óvást. A végleges eredményeket július 13-án közlik. Az érettségi kompetencia vizsgái már korábban lezajlottak, ezeket június első felében tartották. Az írásbeli vizsgákra csaknem 131 ezer diákot várnak, közülük mintegy 116 ezeren az idén végeztek, körülbelül 15 ezeren korábbi évfolyamokból jelentkeztek, írja Masszol. A kánikula miatt az egekben az áram ára Romániában. A hazai nagybani piacon a tegnapi nap folyamán megdőlt az uniós rekord. A másnap szállítandó villanyáram ára elérte az 1171 lejt, vagyis a 224 eurót megawatt óránként, ami jelenleg a legmagasabb ár az egész Európai Unióban. Összehasonlításképpen a térségben, Bulgáriában ugyanez mindössze 90, míg Finnországban csupán 24 euróba kerül. A szakemberek szerint az árak a kora esti órákban ugranak meg a leginkább. Ekkor a csúcsár a 4250 lejt, azaz a 811 eurót is eléri. Mivel a napelemparkok már nem termelnek, a fogyasztás viszont óriási. A hőség ráadásul a termelést is korlátozza. Szélcsend miatt állnak a szélturbinák, a meleg hűtővíz miatt csökken az atomerőművek kapacitása, és a hőségben a napelemek hatásfoka is romlik, így az ország jelentős importra szorul. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint tiszta égbolt mellett száraz napos időjárásra kell számítani, magas hőmérsékleti értékekkel. 23 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 33 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
0: Úgy csapunk bele a lecsóba, hogy csak amúgy spriccol, mert hogy ugye a lecsó is egy igazi, könnyű, hűsítő nyári étel tud lenni, ha jól el van készítve. Főzni ugyan nem fogunk a mai kotyogó utolsó órájában, de tény is való, hogy jó kis nyári slágereket szedtem össze, főleg a 90-es évtizedből, mert hogy akkor mentek a mi időnk, mondom, mostani 40-esek legnagyobb slágerei anno a 90-es években. Kis nosztalgia, kis nyári hangulatkeltés az éterben közel egy órán keresztül. Ha kedvük van, tartsanak velem. Azok, akik már ismerik, nosztalgiázzanak, illetve akik még nem ismerik ezeket a dalokat, ismerkedjenek egy olyan évtized nagy slágereivel, amely nagyon sok mindent adott, főleg azoknak, akik akkor éltek benne fiatalként.

0: A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez.
2: Igazi slágerek
1: és napjaink kedvencei változatosan.
2: One.

0: Pascal Junior és a Can't Get Over 2026-ból fél 12 van, mivel az elkövetkező napokban is rendkívül megterhelő 35 és 41 fok közötti csúcsértékek várhatók, ráadásul a magas páratartalom és a trópusi éjszakák miatt a szervezetünk alig tud majd pihenni, különösen oda kell figyelnünk magunkra, illetve nyilván a környezetben élőnkre. Ne várjuk meg, amíg szomjasak leszünk, ezt mondtam korábban is, óránként ígyunk meg legalább 2-3 deciliter vizet. Napi 3-4 liter lehet, hogy soknak tűnhet, de hogyha úgy érzi, hogy a szervezetének igénye van rá, akkor tegye meg bátran. A tiszta víz mellett ígyunk magas ásványi anyag tartalmú szénsavmentes ásványvizet, vagy dobjunk bele egy csipet sót, citromot, a cukros üdítők és az alkohol csak elvonják a vizet a szervezetből, ilyenkor lehet elektrolitos üdítőket, vizeket is fogyasztani. Bár jól esik, a jéghideg ital sokkolja a gyomrot, és a szervezet belső fűtőmechanizmusát indítja be, amitől még jobban fogunk izzadni. A langyos vagy a szoba hőmérsékletű tea ilyenkor a leghatékonyabb. Napközben, amint ugye felkel a nap, be kell csukni az ablakokat, és teljesen be kell sötétíteni a lakást annak érdekében, hogy ne hevüljön túl, azaz ne engedjünk be túl sokat a kinti forró levegőből. Csak késő este vagy a hajnali órákban érdemes szellőztetni, amikor a levegő némileg lehűl. Bár a trópusi éjszakákon ez is nehezebb lesz, szerencsére tenném hozzá, nálunk azért nincsenek trópusi éjszakák. A kinti és a benti hőmérséklet között maximum 6-8 fok különbség legyen. A bentre 22 fokot állítunk be, miközben kint 38 van, ez csak egy példa. A hőkülönbség brutálisan megterheli a keringést, és könnyen megfázáshoz, ízületi gyulladáshoz vezethet. Lám, ezt sikerült nekem összehozni az elmúlt hétvégén. Ha nincs klíma, tegyen egy tál jeget vagy fagyasztott vizes palackot a ventilátor elé, ez kellemesen hűvös, párás levegőt kerenget majd a lakásban vagy az irodában. Délelőtt 11 és délután 4 óra között nem érdemes tűző napon tartózkodni, nyilván, hogyha megteheti. Ez az időszak a legkritikusabb, ha mégis muszáj, akkor lehetőleg kint ugyan, de árnyékban. Viseljünk laza, bőszabású, világos színű és természetes anyagból, lemből, pamutból készült ruhákat. A sötét színek ilyenkor elnyelik a hőt, a műszál pedig bent tartja az izzadságot. Egy jó szellőzésű kalap és az UV-szűrős napszemüveg kötelező, ha kimerészkedik az utcára. Az ételeket, azaz táplálkozást tekintve kerüljük a zsíros, nehéz fűszeres húsételeket. A szervezetnek rengeteg energiába telik ezek megemésztése, ami tovább növeli a belső hőmérsékletet. Együnk sok görögdinnyét, uborkát, paradicsomot, salátát, ezeknek rendkívül magas a víztartalma, és természetes módon hűtenek. Ha fejfájást, szédülést, émelygést, gyengeséget vagy szapora szívverést tapasztal, az a napszórás vagy a hőkimerülés előszele. Ilyenkor azonnal menjen hűvös, árnyékos helyre, igyon sok folyadékot és tegyen nedves borogatást a tarkójára és a csuklókra.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doran English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Dakota Security. Több, mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
3: Reklámot hallottak!

0: Madonna is a Give It To Me, 2008-ban jelent meg a dal, ez az utolsó a mai kotyogóban, ezzel búcsúzom. Én Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet, remélem, hogy jó egészségben találjuk egymást holnap reggel is, és folytatjuk a kávézást.
1: Friss hírek óránként, Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
0: A rendkívüli hőség miatt vörös és narancssárga riasztást léptetett életbe az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország szinte teljes területére. A legmagasabb fokú vörös jelzés holnap délelőtt 10 óráig érvényes. Erdélyben, a Bánságban, a Körösvidéken, Máramarosban, Moldvában, Olténiában, valamint Munténia nyugati felében. Ezekben a régiókban 35 és 41 fok közötti csúcsértékekre kell készülni. A hőérzet rendkívül megterhelő lesz, és a páratartalom mutató mindenütt meghaladja a kritikus 8. Moldvában, Olténiában, valamint Munténia nyugati felében. Ezekben a régiókban 35 és 41 fok között

0: figyelmeztetnek kettől a hegyvidéki területeken, már megnő a légköri instabilitás, így a záporok és zivatarok kialakulásának valószínűsége is. Az írásbeli vizsgákkal folytatódik hétfőn az érettségi, írja az Agere Press. Az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott menetrend szerint hétfőn román nyelvből és irodalomból, kedden a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, július 2-án csütörtökön a választott tantárgyból vizsgáznak az érettségizők, pénteken pedig anyanyelvből mérik fel a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók tudását. Az érettségi vizsga első eredményeit július 7-én délig teszik közzé. A vizsgázók aznap 14 és 18 óra között, illetve július 8-án és 9-én tekinthetik meg a dolgozataikat, és nyújthatnak be óvást. A végleges eredményeket július 13-án közlik. Az érettségi kompetencia vizsgái már korábban lezajlottak, ezeket június első felében tartották. Az írásbeli vizsgákra csaknem 131 ezer diákot várnak, közülük mintegy 116 ezeren az idén végeztek, körülbelül 15 ezeren korábbi évfolyamokból jelentkeztek, írja Masszol. A kánikula miatt az egekben az áram ára Romániában. A hazai nagybani piacon a tegnapi nap folyamán megdőlt az uniós rekord. A másnap szállítandó villanyáram ára elérte az 1171 lejt, vagyis a 224 eurót megawatt óránként, ami jelenleg a legmagasabb ár az egész Európai Unióban. Összehasonlításképpen a térségben, Bulgáriában ugyanez mindössze 90, míg Finnországban csupán 24 euróba kerül. A szakemberek szerint az árak a kora esti órákban ugranak meg a leginkább. Ekkor a csúcsár a 4250 lejt, azaz a 811 eurót is eléri. Mivel a napelemparkok már nem termelnek, a fogyasztás viszont óriási. A hőség ráadásul a termelést is korlátozza. Szélcsend miatt állnak a szélturbinák, a meleg hűtővíz miatt csökken az atomerőművek kapacitása, és a hőségben a napelemek hatásfoka is romlik, így az ország jelentős importra szorul. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint tiszta égbolt mellett száraz napos időjárásra kell számítani, magas hőmérsékleti értékekkel, 33 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió. A napod ritmusa. Fan FM Rádió. Fülig zene. FM 87,6.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör? Italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
2: Reklámot hallottak.

Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fanefem. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Nálunk a Hargita hegy, a Nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Országszerte közel 130 ezer vizsgázó kezdte meg hétfőn az érettségi írásbeli vizsgáit. A tanítminisztérium adatai szerint a jelentkező többsége idén végezte tanulmányait. A vizsgákat országszerte 443 vizsgaközpontban szervezik meg. Az Oktatási Minisztérium adatai szerint a jelentkezők közül 116 ezeren az idei végzős évfolyam tanulói, hozzávetőleg 15 ezeren a korábbi években végeztek. Az utóbbiak a korábban elért eredményeik függvényében, vagy valamennyi írásbeli vizsgát újra lehet. A minisztérium adatai szerint a jelentkezők közül 116 ezeren az idei végzős évfolyam tanulói, hozzávetőleg 15 ezeren a korábbi években végeztek. Az utóbbiak a korábban elért eredményeik függvényében, vagy valamennyi írásbeli vizsgát újra leteszik, vagy csak azokból a tantárgyakból.

0: liberális párt alelnöke, a Penele, a Mencsétek meg Romániát Szövetség és az RMDSZ közös miniszterelnök jelöltje egy Facebook bejegyzésben reagált arra, hogy a szociáldemokrata párt vezető politikusai sok éves európai tapasztalata miatt bírálják. Muresan szerint ez azt mutatja, hogy a szociáldemokraták nem pozitívumként tekintenek Európára. Ez nem jelent követendő értéket számukra. Nem értik, hogy Európa erősebbé tesz bennünket, és hogy az európai kultúra és civilizáció részei vagyunk. Fogalmazott Siegfried Muresan, szerinte a szociáldemokraták nem szeretik a szabályokat, nem szeretik a törvényeket, és nem szeretik az átláthatóságot. Ezért is érzik olyan jól magukat a Románok Egyesüléséért Szövetség társaságában, tette hozzá az európai parlamenti képviselő. Az európai országok közül Romániában lesz a legmagasabb az energiaára a következő időszakban. Derül ki a Digi24 elemzéséből. Ennek oka az alacsony tároló kapacitás, a hőhullám és a termelési egyensúly hiány. A délutáni és az esti órákban az árak drasztikusan megugranak, akár elérhetik a 4200 lej fölötti mértéket megawatt óránként, ami a régióban kiemelkedően magasnak számít. Ugyanakkor a Digi24 megjegyzi, hogy Romániának nincsenek érdemi villamos energiatároló kapacitásai, ezért a rendszer nem tudja elraktározni a nappali olcsóbb termelést, amelyet később a fogyasztási csúcs idején fel lehetne használni. Este importra szorul az ország, ami jelentősen növeli a költségeket. A hálózat fejlesztése és az új termelőkapacitások üzembehelyezése mérsékelheti az árakat a következő években. Több mint 270 bírság és 11 bevont jogosítvány. Ez a mérlege a Hargita megyei rendőrfőkapitányság vasárnapi akciójának. A közlekedés rendészet délután 1 és 5 óra között tartott úgynevezett releu típusú ellenőrzést a 15-ös országúton, Marosévíz és Gyergyó tölgyes között. A cél a balesetek megelőzése volt, a sofőrök többsége azonban nem fogta vissza magát. A kiszabott 271 bírságból 257-et kifejezetten gyors hajtás miatt kellett kiállítaniuk a rendőröknek. A razzia során 22 alkohol és drogtesztet is elvégeztek. Végül 11 gépjármű vezetői engedély bánta a szabálytalanságokat, 8-at a sebességhatár túllépése, 3-at pedig veszélyes előzés miatt vettek el. Emellett 8 forgalmi engedélyt is bevontak a helyszínen. A RÁS szakembereivel közösen pedig 10 jármű műszaki állapotát is átvizsgálták. A hatóságok kiemelik, az akció ideje alatt egyetlen baleset sem történt az érintett szakaszon. A rendőrség figyelmeztet, hogy a jövőben is folyamatosak lesznek a hasonló, szúrópróbaszerű ellenőrzések a megye útjain. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán is maradt térségünkben a tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás magas hőmérsékleti értékekkel. 32 Celsius fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, a csúcsérték 34 fokig emelkedik, a reális hőérzet már most 37 fokra tehető. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
1: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
2: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Országszerte közel 130 ezer vizsgázó kezdte meg hétfőn az érettségi írásbeli vizsgáit. A tanítminisztérium adatai szerint a jelentkező többsége idén végezte tanulmányait. A vizsgákat országszerte 443 vizsga központban szervezik meg. Az oktatási minisztérium adatai szerint a jelentkezők közül 116 ezeren az idei végzős évfolyam tanulói, hozzávetőleg 15 ezeren a korábbi években végeztek. Az utóbbiak a korábban elért eredményeik függvényében vagy valamennyi írásbeli vizsgát újra leteszik, vagy csak azokból a tantárgyakból vizsgáznak, amelyekből nem sikerült átmenő jegyet szerezni. A nyári vizsgaidőszak írásbeli vizsgáit június 29-e és július 3-a között országszerte 443 vizsga központban szervezik meg. Siegfried Muresan szerint a szociáldemokraták nem pozitívunként tekintenek Európára. A Nemzeti Liberális Párt alelnöke, a Penele, a Mencsétek meg Romániát Szövetség és az RNDS közös miniszterelnök jelöltje egy Facebook bejegyzésben reagált arra, hogy a szociáldemokrata párt vezető politikusai sok éves európai tapasztalata miatt bírálják. Muresan szerint ez azt mutatja, hogy a szociáldemokraták nem pozitívunként tekintenek Európára. Ez nem jelent követendő értéket számukra. Nem értik, hogy Európa erősebbé tesz bennünket, és hogy az európai kultúra és civilizáció részei vagyunk. Fogalmazott Siegfried Muresan szerint mutatja, hogy a szociáldemokraták nem pozitívunként tekintenek Európára. Ez nem jelent követendő értéket számukra. Nem értik, hogy Európa erősebbé tesz bennünket, és hogy az európai kultúra és civilizáció részei vagyunk. Fogalmazott Siegfried Muresan szerinte a szociáldemokraták nem szeretik a szabályokat.

derül ki a Digi24 elemzéséből. Ennek oka az alacsony tároló kapacitás, a hőhullám és a termelési egyensúly hiány. A délutáni és az esti órákban az árak drasztikusan megugranak, akár elérhetik a 4200 lej fölötti mértéket megawatt óránként, ami a régióban kiemelkedően magasnak számít. Ugyanakkor a Digi24 megjegyzi, hogy Romániának nincsenek érdemi villamos energiatároló kapacitásai, ezért a rendszer nem tudja elraktározni a nappali olcsóbb termelést, amelyet később a fogyasztási csúcs idején fel lehetne használni. Este importra szorul az ország, ami jelentősen növeli a költségeket. A hálózat fejlesztése és az új termelőkapacitások üzembehelyezése mérsékelheti az árakat a következő években. Több mint 270 bírság és 11 bevont jogosítvány. Ez a mérlege a Hargita megyei rendőrfőkapitányság vasárnapi akciójának. A közlekedés rendészet délután 1 és 5 óra között tartott úgynevezett releu típusú ellenőrzést a 15-ös országúton, Marosé víz és Gyergyó tölgyes között. A cél a balesetek megelőzése volt, a sofőrök többsége azonban nem fogta vissza magát. A kiszabott 271 bírságból 257-et kifejezetten gyors hajtás miatt kellett kiállítaniuk a rendőröknek. A razzia során 22 alkohol és drogtesztet is elvégeztek. Végül 11 gépjármű vezetői engedély bánta a szabálytalanságokat, 8-at a sebességhatár túllépése, 3-at pedig veszélyes előzés miatt vettek el. Emellett 8 forgalmi engedélyt is bevontak a helyszínen, a RÁS szakembereivel közösen pedig 10 jármű műszaki állapotát is átvizsgálták. A hatóságok kiemelik, az akció ideje alatt egyetlen baleset sem történt az érintett szakaszon. A rendőrség figyelmeztet, hogy a jövőben is folyamatosak lesznek a hasonló, szúrópróbaszerű ellenőrzések a megye útjain. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán is maradt térségünkben a tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás magas hőmérsékleti értékekkel. 32 Celsius fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, a csúcsérték 34 fokig emelkedik, a reális hőérzet már most 37 fokra tehető. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fan FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör, italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postai hivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
2: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
0: A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat. És a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja a diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: Fülig zene, fülig mosoly.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.
2: Ideg után, egy félve őrzött ajtónál,

Űrtől fülig Fan FM. FM 87.6.

Velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A vörös fokozatú hőségriasztás miatt egy nappal elhalasztják az érettségén a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból kedden esedékes írásbeli vizsgáját. A vizsgát július 1-én szerdán tartják, megjelentette be az Oktatási Minisztérium. A tárca közleménye szerint a döntés elsődleges célja a diákok, a tanárok és a vizsgák lebonyolításában résztvevő személyzet egészségének védelme, valamint az, hogy megfelelő körülmények között lehessen megtartani a vizsgát. A halasztást miniszteri rendelettel hagyták jóvá, amely hamarosan megjelenik a hivatalos közlönyben. A minisztérium hangsúlyozza, hogy a módosítás kizárólag a matematika és történelem vizsgát érinti, az érettségi vizsgasorozat további időpontjai változatlanok maradnak. Általában meleg marad az idő a következő két hétben, de lesznek átmeneti lehűlések is. Főként július elején esőkre is számítani kell. Derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat július 12-ig érvényes előrejelzéséből. Szerdától lehűlés várható is július 7-ig. Többnyire 28-30 fokos nappali átlagokkal számolhatunk. Ezután fokozatosan melegszik az idő, a jövő hét végére 34-35 fokig emelkedhetnek az értékek. Július 11-10-es várható is július 7-ig. Többnyire 28-30 fokos nappali átlagokkal számolhatunk. Ezután fokozatosan melegszik az idő, a jövő hét végére 34-35 fokig emelkedhetnek az értékek. Július 11-12-én pedig ismét

0: Budapesten és Máltán már szinte állandó a szükségállapot, addig nálunk és Magyarországon elsősorban az előregedett hálózat okoz komoly gondot. A jelentés rávilágít, hogy régiónkban minden ötödik ember nehezen jut tiszta és biztonságos ivóvízhez. Csak szakértők figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás és a tartós aszályok miatt a vízhiány legalább 2030-ig tovább súlyosbodhat Európában. Július 1-től megszűnnek az üzemanyagokra vonatkozó támogatási intézkedések. Ez újabb áremelkedést eredményezhet az autósok számára. A gázolaj esetében a támogatások megszűnésének hatása azonnal érezhető lehet. Az ár legalább 36 banival emelkedhet literenként. Emellett az árak ennél is nagyobb mértékben emelkedhetnek, mivel az elmúlt 3 hónapban a benzinkutak kereskedelmi árrését, vagyis haszonkulcsát a tavalyi átlagos szinten maximálták. A Digi24-nek nyilatkozva Eugenia Gusilov, energetikai szakértő elmondta, normális körülmények között Romániában inkább üzemanyagár csökkenésre kellene számítani, mivel a nemzetközi olajpiacon a kőolaj ára visszatért a perzsa-öbölbeli háború előtti szintek közelébe. Hozzátette, a kőolaj árának stabilizálódása miatt nem indokolta a támogatási intézkedések fenntartása. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás, továbbra is magas hőmérsékleti értékekkel. Csíkszeredában jelenleg 30 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 33 fokig emelkedhet. A reális hőérzet már most 35 fokra tehető. A holnapi nap folyamán változóan felhős égbolt mellett többnyire száraz napos időjárással számolhatunk. Helyenként azonban nem kizárt, hogy megvastagszik a gomoly felhőzet, elszigetelten villámokkal kísért, zápor, zivatar is kialakulhat. A reggeli órákban a hőmérséklet 14-17 fok közé csökken, napközben a csúcsérték 32-34 fok közé emelkedhet.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
1: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Paduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvastasd be a Lidl Plus kártyát, és egyszerűen használd ki az alkalmazás ajánlatait. A bőr nélküli sertés hasrész 100 gramonként 1,89 bani a Lidl Plus-szal. A fél kilós szeletelt pilos sajt 14,99 bani a Lidl Plus-szal. És a 2 literes Team Bark Cool húsítő 4,64 bani két darab vásárlása esetén.
4: Lidl, 15 éve igazán megéri.
5: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A vörös fokozatú hőségriasztás miatt egy nappal elhalasztják az érettségén a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból kedden esedékes írásbeli vizsgáját. A vizsgát július 1-én szerdán tartják, megjelentette be az Oktatási Minisztérium. A tárca közleménye szerint a döntés elsődleges célja a diákok, a tanárok és a vizsgák lebonyolításában résztvevő személyzet egészségének védelme, valamint az, hogy megfelelő körülmények között lehessen megtartani a vizsgát. A halasztást miniszteri rendelettel hagyták jóvá, amely hamarosan megjelenik a hivatalos közlönyben. A minisztérium hangsúlyozza, hogy a módosítás kizárólag a matematika és történelem vizsgát érinti. Az érettségi vizsgasorozat további időpontjai változatlanok maradnak. Általában meleg marad az idő a következő 2 hétben, de lesznek átmeneti lehűlések is. Főként július elején esőkre is számítani kell. Derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat július 12-ig érvényes előrejelzéséből. Szerdától lehűlés várható is július 7-ig. Többnyire 28-30 fokos nappali átlagokkal számolhatunk. Ezután fokozatosan melegszik az idő, a jövő hét végére 34-35 fokig emelkedhetnek az értékek. Július 11-12-én pedig ismét kánikulával kell számolni. Veszélyzónában van a hazai vízkészlet. Az Eurostat legfrissebb adatai szerint Románia a kritikus 20%-os határértéket jóval meghaladva édesvíz készleteinek 34%-át használja fel a nyári hónapokban. A helyzet uniós szinten is aggasztó, míg a mediterrán szigeteken, például Cipruson és Máltán már szinte állandó a szükségállapot, addig nálunk és Magyarországon elsősorban az előregedett hálózat okoz komoly gondot. A jelentés rávilágít, hogy régiónkban minden 5. ember nehezen jut tiszta és biztonságos ivóvízhez. Csak szakértők figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás és a tartós aszályok miatt a vízhiány legalább 2030-ig tovább súlyosbodhat Európában. Július 1-től megszűnnek az üzemanyagokra vonatkozó támogatási intézkedések. Ez újabb áremelkedést eredményezhet az autósok számára. A gázolaj esetében a támogatások megszűnésének hatása azonnal érezhető lehet. Az ár legalább 36-banival emelkedhet literenként. Emellett az árak ennél is nagyobb mértékben emelkedhetnek, mivel az elmúlt 3 hónapban a benzinkutak kereskedelmi árrését, vagyis haszonkulcsát a tavalyi átlagos szinten maximálták. A Digi24-nek nyilatkozva Eugenia Gusilov energetikai szakértő elmondta, normális körülmények között Romániában inkább üzemanyagár csökkenésre kellene számítani, mivel a nemzetközi olajpiacon a kőolaj ára visszatért a perzsa öbölbeli háború előtti szintek közelébe. Hozzáadásul szakértő elmondta, normális körülmények között Romániában inkább üzemanyagár csökkenésre kellene számítani, mivel a nemzetközi olajpiacon a kőolaj ára visszatért a perzsa öbölbeli háború előtti szintek közelébe. Hozzátette, a kőolaj árának stabilitása

0: hőmérsékleti értékekkel. Csíkszeredában jelenleg 30 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 33 fokig emelkedhet. A reális hőérzet már most 35 fokra tehető. A holnapi nap folyamán változóan felhős égbolt mellett többnyire száraz napos időjárással számolhatunk. Helyenként azonban nem kizárt, hogy megvastagszik a gomoly felhőzet, elszigetelten villámokkal kísért, zápor, zivatar is kialakulhat. A reggeli órákban a hőmérséklet 14-17 fok közé csökken, napközben a csúcsérték 32-34 fok közé emelkedhet.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
1: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 év változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a cseresznye kilója 9,99 bani, és a hazai áfonya 500 g-os kiszerelésben 19,99 bani.
1: Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör, italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postai hivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
3: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
4: A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja a diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
5: Reklámot hallottak.

0: A fortifikált forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált forti.
1: Próbáld ki te is a kálma csup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálma csup. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
2: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
3: Reklámot hallottak!

0: Deluxe Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
4: Kicsel keverve.
0: Deluxe Funk Black Mix.
5: A Lux Funk Radio Mix műsora.
4: Funk Radio.
5: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A vörös fokozatú hőségriasztás miatt egy nappal elhalasztják az érettségén a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból kedden esedékes írásbeli vizsgáját. A vizsgát július 1-én szerdán tartják, megjelentette be az Oktatási Minisztérium. A tárca közleménye szerint a döntés elsődleges célja a diákok, a tanárok és a vizsgák lebonyolításában résztvevő személyzet egészségének védelme, valamint az, hogy megfelelő körülmények között lehessen megtartani a vizsgát. A halasztást miniszteri rendelettel hagyták jóvá, amely hamarosan megjelenik a hivatalos közlönyben. A minisztérium hangsúlyozza, hogy a módosítás kizárólag a matematika és történelem vizsgát érinti. Az érettségi vizsgasorozat további időpontjai változatlanok maradnak. Általában meleg marad az idő a következő két hétben, de lesznek átmeneti lehűlések is. Főként július elején esőkre is számítani kell. Derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat július 12-éig érvényes előrejelzéséből. Szerdától lehűlés várható is július 7-éig, többnyire 28-30 fokos nappali átlagokkal számolhatunk. Ezután fokozatosan melegszik az idő, a jövő hét végére 34-35 fokig emelkedhetnek az értékek, július 11-12-én pedig ismét kánikulával kell számolni. Veszélyzónában van a hazai vízkészlet, az Eurostat legfrissebb adatai szerint Románia a kritikus 20%-os határértéket jóval meghaladva édesvíz készleteinek 34%-át használja fel a nyári hónapokban. A helyzet uniós szinten is aggasztó, míg a mediterrán szigeteken, például Cipruson és Máltán már szinte állandó a szükségállapot, addig nálunk és Magyarországon elsősorban az előregedett hálózat okoz komoly gondot. A jelentés rávilágít, hogy régiónkban minden ötödik ember nehezen jut tiszta és biztonságos ivóvízhez. Csak szakértők figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás és a tartós aszályok miatt a vízhiány legalább 2030-ig tovább súlyosbodhat Európában. Július 1-től megszűnnek az üzemanyagokra vonatkozó támogatási intézkedések. Ez újabb áremelkedést eredményezhet az autósok számára. A gázolaj esetében a támogatások megszűnésének hatása azonnal érezhető lehet. Az ár legalább 36 banival emelkedhet literenként. Emellett az árak ennél is nagyobb mértékben emelkedhetnek, mivel az elmúlt három hónapban a benzinkutak kereskedelmi árrését, vagyis haszonkulcsát a tavalyi átlagos szinten maximálták. A Digi24-nek nyilatkozva Eugenia Gusilov, energetikai szakértő elmondta, normális körülmények között Romániában inkább üzemanyagár csökkenésre kellene számítani, mivel a nemzetközi olajpiacon a kőolaj ára visszatért a perzsa-öbölbeli háború előtti szintek közelébe. Hozzátette, a kőolaj árának stabilizálódása miatt nem indokolta a támogatási intézkedések fenntartása. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás, továbbra is magas hőmérsékleti értékekkel. Csíkszeredában jelenleg 30 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 33 fokig emelkedhet. A reális hőérzet már most 35 fokra tehető. A holnapra is magas hőmérsékleti értékekkel. Csíkszeredában jelenleg 30 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 33 fokig emelkedhet. A reális hőérzet már most 35 fokra tehető. A holnapi nap folyamán változó

0: közé csökken. Napközben a csúcsérték 32-34 fok közé emelkedhet.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
1: Fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
1: Igen, miért?
0: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
1: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
0: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
1: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
2: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
1: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
3: Reklámot hallottak.

87.6 Csíkszereda. Csíkszereda. FM 90.6 Gyergyószentmiklós. Gyergyószentmiklós.

0: nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6.

0: FM rádió.
1: Bárhol,
2: bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon.
2: Fülig zenék.
1: Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: Max Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
4: Kézzel keverve.
0: Max Funk Black Mix.
5: A Max Funk Radio Mix műsora.
4: Max Funk Radio.
5: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fun

0: Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
4: Kézzel keverve.
0: Lux Funk Black Mix.
5: A Lux Funk Radio Mix műsora.
4: Lux Funk Radio.
5: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: info a műsorról www.luxfunk.com. Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Reklámot hallottak.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

0: Relax Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If you really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
4: Kézzel keverve.
0: Relax Funk Black Mix.
5: A Relax Funk Radio Mix műsora.
4: Funk Radio.
5: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: fogadtam már.
1: Lux Funk Black Mix.
2: Black Mix.
3: If y'all really like to rock the funky beats.
4: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kézzel keverve.
1: Lux Funk Black Mix.
2: Most kezdődik a Lux Funk Black Mix. A Lux Funk Rádió Mix műsora.
1: Lux Funk Radio.
2: Black Mix. Bővebb info a műsorról.

0: a Lex Funk Black Mix.
1: Lex Funk Black Mix.
0: A Lex Funk Rádió Mix műsora.
2: Lex Funk Radio.
0: Bővebb info a műsorról www.lexfunk.com.
3: A Black Mixben a Lex Funk DJ.
0: Dima Fett DJ.

Oh, baby.

0: volt a Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: A Lux Funk Rádió Mix műsora.
2: Lux Funk Radio.
0: Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com.
2: www.luxfunk.com.

0: life. Új zenék és slágerek. A legfrissebb ritmusok a város felett. Fun FM Rádió.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: legújabb világslágerek és a kedvenc dalaid egy helyen. Csíkszereda, tekerj ránk! Fun FM.
1: Nyolcvanas évjárat 8-tól, minden szerdán a Fun FM rádióban.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fanefem. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy.

dance. Fültől fülig. Fan FM.

Fültől fülig Fan FM. FM 87.6.

0: nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülig Zene.
1: Nekem nincs semmi bajom.

0: És most egy újabb dal napjaink kedvencei közül.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.
1: Fülig zene.
2: I like being used. It means I have a purpose.

Fülltől fülig Fan FM. FM 87.6.

0: Nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.
2: Vezet a fény, de közben egy árnyék álmokat vetít elém, és vágyakat kódol belém.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: Fun FM.
0: Fülig zene.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.